0: Réception parfaite grâce au nouveau tube de radio Tungsram.
1: Ne te prends rien. Biztos tip, sütőpora legyen sip. Akár lagzi, akár tor, sip, sütőpor.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Tavasz van, nyílik a virág, szerelmes az egész világ. Jól esik a puszi nagyon, de csak is Heidegger padon. Igaz szerelemnek házassága vége, kis fépnek Heideggertől van a kerítése. A büszkesége csőbútor, Heidegger féle. Ne feledkezzünk meg róla, nem sokára jön a gólya. Édesen alszik a baba Heidegger gyermekkocsiba.
2: Alkár!

0: alakod formás, új csodás, akár egy pompás látomás, a bőrös hú fehér, mint rózsalevél, elbűvölve bámul nő és férfi, ha utánad néz.
1: Ó, Vilhelmina!
0: Bárhol jár,

tapasztal a fák, kirügyezve, a szívben új tervek születne. Velem is elindul a képzelet, majd a nyáron, hogy élek vele. Felülünk a göncöl tekérbe, befogjuk a fias tyúkot elégye, s elrepülünk majd üveghegyeken túl, oda, hol a kurta parkum alatt túl. A gyémántos réten nevetve, kiszállunk és letelesztünk a gyepre, leterítjük a subánkat a rétre, s meghívjuk a hüvelyt ma itt ebédre, azután elővesszük tarisznyánkat, s megtartjuk a lakománkat, s még a nap ránk lemosolyó, a szívünk egymásért dobog, utána felülünk a göncöl szekérre, befogjuk a fias csúkot elégyen, és mire az éjszaka leszáll,

Szarkszari snyánkat, megtartó a lakománkat, még a nap ránk lemosolyó, a szívünk egymásért dobó, utána felülünk a göncöl fehérre, befogjuk a fiatal.

0: Tibor a jobb hátvéd helyén van, és Buzánszki a jobb szélső posztján egy pillanatban az angol térfél közepén. Most ívelődik át Budai felé a labda, aztán Kocsisi, Kocsis fejjel Puskásnak adja, 16-oson vagyunk, Puskás fölemeli, Hidegkuti lő, gól! A játékvezető nézi már az óráját, amikor Remzi vágja most előre a labdát, és aztán vége a mérkőzésnek! Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal! Zúgatak 6-3-ra győzött a magyar csapat Remziben!
1: Matraszába!
2: Epeda!
1: Rekamíjába!
2: Epeda! Vigyázat! Utánozzák!

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
2: Rádió Budapest 1. Bartos Dezső doktor orvostálatosztat előadást alkalmas címmel.

Quase canti tu aceeași melodie, și-ți vine gând și ție

0: Nincsen fia a bakancsomnak,
1: bakancsomnak.
0: Nincsen szíve a galambomnak,
1: galambomnak.
0: Miért nincs szíja a bakancsomnak,
1: bakancsomnak?
0: Mert nincs szíve a galambomnak,
1: galambomnak.
0: Lenne szíja a bakancsomnak,
1: bakancsomnak.
0: Volna szíve a galambomnak,
1: galambomnak.
0: Mert nincsen szíja a bakancsomnak,
1: bakancsomnak.
0: Hát nincsen szíve a galambomnak.

0: Ne menjen moziba! Mozi újság nélkül.
1: Kedves hallgatóink, számzenék véget ért. A pont 1:30.

0: Nem kérte tőlem, drágám, csak egy bérházat csupán, és hozzá a hűvös völgy táján, kicsike villát is Budán.
1: Csak abban téved, drágám,
0: miben?
1: Hogy a villa nagy legyen,
0: no.
1: És nem a hűvös völgy táján, hanem inkább a svát legyen.
0: Nem vagyok egy teddi, de tedd oda férfi, nem vagyok egy ragdi, de ragd oda legény, megmondhatod bárkinek tőled, ha kérti, hogy cipajos nem vagyok valóban én. Szeretem a csendet, a rendet a házban, az utolsó szó legyen mindig az enyém, mert ha vélem bárki, de bárki vitázna,

0: a fér. Nem vagyok egy rakti, de ragdod a legény. Megmondhatod bárkinek tőled, ha kérdi, hogy szívajos nem vagyok valóban én.
1: Jaj, bár egy modern kis nőnek van igénye ételé.
0: Azt tudom.
1: Csak annyit kérek tőled, nosza vegyél egy foliét.
0: Meg egy kis autót nem, de az se baj, ha csak bakar.
1: Nem.
0: S egy nerzbundácskát persze, avagy akár kettőt mindjárt.
1: Nem szeretem én, ha egy férfi erélyes, jobb, ha ő egy kezdi, de tedd oda legény. Szeretem, ha szót fogad nékem az édes, mert hibajos nem vagyok valóban én. Szeretem a csendet, a rendet a házba, az utolsó szó legyen mindig az enyém.
0: Persze.
1: Mert ha a szét szóra netán nem vigyázna, mint egy őrült kenguru, üvöltök én.
0: Yeah! Nem vagyok vad ember, sőt nagyon szelíd vagyok, csak csípek, harapok csupán. Nem vagyok vad ember, sőt, szelíd vagyok babám, mint a filmen az oroszlán.
1: Nem szeretem én, ha egy férfi emélyes, jobb, ha ő egy tetszíne, tetsz oda legény.
0: Na,
1: szeretem, ha szót fogad nékem az édes, mert ti vagyok.

Lehet az, hogy más is tetszik, lehet az, hogy más is szép, lehet az, hogy pont előtted másnak is dicsérem a szemét, lehet az, hogy más is kedves, lehet az, hogy más is jó. Mert hiszen kis szívem az igazat, fogadni nem való. Az a baj, hogy nem

az, hogy más is tetszik, lehet az, hogy más is szép, lehet az, hogy pont előtted másnak is dicsérem a szemét, lehet az, hogy más is kedves, lehet az, hogy más is jó, mert hiszen kis szívem az igazat, tagadni nem való, az a baj, hogy

0: A beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja.
1: A következő ének szegény magyar hazám. Énekli Mrs. Reha, Mrs. Gajdos, Mrs. Draski, Mrs. Nimenfra, Mrs. Jelenfi és Mr. Gajdos. A 1940-es év, új év.

hevesen vágtat a véred olykor. Tudom, hogy hozzám a végzet űz. Engem is felgyújt a láz a csóktól. S mikor a szívünk is mindent kitár, a szemem lassan lezárom, és boldogan vár.

soha se vártam valakit én. Te vagy a bálvány, fekete bálvány, te vagy a fény. Mint téged így még soha se vártam valakit én.

0: nekünk dalol.
1: Vidámon ing a rég.
0: A nap az égen egy csodás varázst.
1: Csak nekünk hinti szép.
0: Szeretem, szeretem, igazán szeretem, sose volt ilyen szép anyád.
1: Sem az ég ilyen kék, sem a föld ilyen zöld, nem is lesz soha többé már.
0: Így, mikor a nap sugara csillog a szemén, így szeretem, így maradjon mindig az enyém.
1: Szeretem, szeretem, igazán szeretem.

van gyanús, hogy szeretsz anyus, de titokzatos az eset. Szép se vagyok, gazdag se vagyok, szerelmed oka mi lehet? Tudom, hogy önzetlenül lettél velem jóba, itt piszkos anyagiak nem jöhetnek szóba. Épp ezért roppant gyanús, hogy szeretsz anyus, de titokzatos az eset.

gyanús, hogy szeretsz anyus, de titoktatos az eset. Szép sem vagyok, gazdag se vagyok, szerelmed oka mi lehet? Tudom, hogy önzetlenül lettél velem jóba, itt piszkos anyagiak nem jöhetnek szóba. Épp ezért roppant gyanús, hogy szeretsz anyus, de titokzatos az eset.

Rani is a natolongásban fut elvi, azóta nyugtom, mint négem, és mindenki kinőtől ezt kérdem. Nem önjátan, de...

írásban szó van, telefonon üldöznek a nők, és egytől egyig azzal gyilkol, vegyem nőt. Nincs más ellenszerem, hát közhírét teszem, mély tisztelettel a következő. Nem nősülök soha, nem nősülök soha, nem nősülök egyáltalán. És nem győz meg a papa, s nem főz meg a mama, sem szület előtt, sem szület után, akkor sem nősülök soha, a vénuszi csoda, a Darius papájulány. De hogyha te akarsz, a kis ujjadra csavarsz, és nem kell semmi hozomány. A telefon kínszenvedés már nem sokáig tart, mert beéneklem gramofonba holnap ezt a dalt. Szó nélkül felteszem a kedvenc lemezem, ha újabb kérőm jelentkezik majd. Nem nősülök soha, nem nősülök soha, nem nősülök egyáltalán. És nem győz meg a papa, s nem főz meg a mama, sem szület előtt, sem szület után, akkor sem nősülök soha, a vénuszi csoda, a Darius papágyulány. De hogyha te akarsz, a kis ujjadra csavarsz, és nem kell semmi hozomány.

0: Államai megvalósulnak, jöjjön el hozzánk! Arany, ezüst, drágakő, márkás órák, karkötők nagy választékban. Órák, ékszerek, szakszeri javítás a jótállással.
1: Szabó Szentkúti órásnál Pesszentlőrinc, Ullőjú 125, Hősök szobrával szemben.
2: Smart kozmetikumoktól a szép is szebb lesz. Smart Perfumery, Bécsi utca 9.
3: Miért mond, maga kell nekem, na miért mond? Magát szeretem, a kacér szép szemét, csodálnok hűtlen szívét. Magát bont, aki nem szeret, de magát bont, aki kinevet, a bolondja vagyok, sarát.

Csakazad egy hazug, ki élt hiába, fáj szívünk, hát miért pont? Maga kell nekem, na miért pont? Magát szeretem, a kacér szép személy, csatának hűtlen szívét. Lehet a szerelem egyszerű, de mégis komplikált, Éva óta nagy talál. Töröm a fejemet, hogyha kérdem őszintén magát, együtt rájövünk talán. Miért pont? Maga kell nekem.

magát pont. Aki nem szeret, de magát pont. Aki kinevet, a bolondja vagyok, s ha rám néz még emelé. Miért van, hogy akad száz

kalbo što mi reto kišmeši. Lehet, hogy ma már nem aktuális, mégis elmesélem, hogy szép.

0: megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Hogy van, Kovács úr? Képzelje, micsoda napom volt máma. Úgy kezdődött, hogy reggel ballábbal keltem fel. A kávéházban a pincén a nyakamba öntötte az egész reggelit. Futok a villamos után, pacs, hasra esem. Igyekszem be a hivatalba, bum, a fejemre zuhan egy tégla. Végre 9:30-re bevászorgok, rámordít a vezér. Kovács, maga megint elkésett, el van bocsátva.
2: Hallja, micsoda pehes ember maga.
1: Én, pehes? Maga bolond, hiszen pont ma nyertem meg egy 6 forintos államsorsjeggyel a főnyereményt, 60 000 forintot.

Hej, haj, tili, tuli, lek, ott uri, mori, leng, majd a te két lát. Nem lehet hiba, sose ha pátunk, egy kicsit ide-oda bokátunk. S reggeli, ugye, baba, nem megyünk, mi se haza bírja még a mi lábunk. Szombaton este kalambok, várja az autóm a sarkon.

hát. Nem lehet hiba, sose ha fázunk, egy kicsit ide-oda fogázunk. S reggeli, igye baba, nem megyünk mi se haza, bírja még a mi lábunk.

0: Középkorban volt a lúttól, újkorban az acéltól, legújabb korban a töltőtól. Mi történt 1946-ban? Diadalmaskodott az Akron.
1: Mi az Akron?
2: A civilizált ember nélkülözhetetlen munkatársa.
1: Mit tud az Akron?
0: Az Akron örökíró 4 évig nem kell tölteni.
1: Mit tud még az Akron örökíró?
0: 7 példányt is átír. Úgy rajzol, mint a ceruza.
2: Gyorsírni is tudok az Akron örökíróval.
0: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.
3: The National Broadcasting Company invites you to listen to Glenn Miller's music.

0: Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja 13, 16, 19 és 41 méteres rövidhullámon.
1: Kellemessé és szépé varázsolja otthonát, a szőnyegeit és függönyeit Kemény Géza cégnél Kassa, Fő utca 32 vásárolja. Nagy választék, szolid árak. Tekintse meg raktáramat vételkötelezettség nélkül.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: A következő ének szegény magyar hazám. Énekli Mrs. Reha, Mrs. Gajdos, Mrs. Draski, Mrs. Nimenfra, Mrs. Jelenfi és Mr. Gajdos. A 1940-es év, új év.

μπάνω τ' μεγάν σύπκη σλεάν ουιον γιωτρύ μαραβάν.

0: Det var Arne Hülfers orkester som svarade för kvällens moderna dansmusik. I refrängerna hörde vi Greta Wassberg. Paus ett ögonblick.
1: Kedves hallgatóim, itt állunk egy pesti bérház kapuja előtt kíváncsi mikrofonunkkal, hogy megmutassuk, hogyan töltik a dolgozók a pihenés óráit. Íme egy idillikus kép. A férje az erkélyen olvas, felesége valószínűleg a hűszobában élvezi a pihenés csendes óráit. A konyha felől hallatszik a zaj, mintha dunsztos üveg tört volna össze. Itt bizony még nem alszik a háziasszony. De Kovácsné aztán csak ugyan pihent. Ő még a szabadságát tölti. De miért van felkötve a karja? Talán megerőltette? Nézzük csak a következő emeletet. Katóka gondtalanul játszik babájával, de hol van Pistike? Ejnye, Pistike, mintha kipenderítettek volna a konyhából. Biztosan ideges anyuka, bizony, nem kis dolog a napi munka után órákig főni a konyha forró levegőjében. Mikrofonunk már türelmetlen, nézzünk fel Szabóék csendes otthonába. Íme, kedves hallgatóim, nem érdemes otthon befőzni.
2: Időt, pénzt, fáradtságot takarít meg.
3: Vásároljunk konzervet!

a csókos lázas vad éjszakát. De ma mégis szerelemre vágyom, ne kérd ezt csókolj, ölej ma át. Jaj, ez de vicces, a szívem spicces, úgy muzsikál, úgy bizsereg a vérem, reszket a szájam, kerget a vágyam.

Télen nagyon szeretlek, nyáron pedig esetleg, még jobban dobban a szívem, júj! Mondja, hogy szeret nyáron is lehet, télen is lehet, sőt,

0: magadra.
1: Hás, Anyi, aztán írjál, a mamárom mindjárt, a kulcsok a kredenciómban vannak.
0: Ezen a nyáron szalma vagyok, ez olyan édes, furcsa dolog. Kis kezét megcsókolni szeretném, ugye, hogy máskor is lesz szerencsém. Ezen a nyáron szalma vagyok, csuda szemének rabja vagyok.

ezen a nyáron szalma vagyok, ez olyan édes, furcsa dolog, kis kezét megcsókolni szeretnék, ugye, hogy máskor is

A városba lüktet az élet most, suhan sok autó a troli robot. Szemedbe nézek és boldog vagyok, kocsinkba topok, tolong a nép. Hát simulj most hozzám és jöjj közelébb, jegyváltás után már megmondhatom. Szeretlek téged, én nagyon-nagyon, utunknak vége már, a villamos megáll, és kéz a kézben együtt indulunk tovább. Megállunk csendesen, nézzük figyelmesen, hogy majd a túloldalra jól menjünk mi át. S most újra csilingel a sárga villamos, a városba lüktet az élet most. Szívünk a város szívével dobog, szemedbe nézek és boldog vagyok.

villamos, a városba lüktet az élet most. Suhan sok autó, a troli robot, szemedbe nézek és boldog vagyok. Kocsinkba topog, tolong a nép, hát simulj most hozzám és jöjj közelébb. Jegyváltás után már megmondhatom, szeretlek téged én nagyon-nagyon. Utunknak vége már, a villamos megáll, és kéz a kézben együtt indulunk tovább. Megállunk csendesen, nézzük figyelmesen, hogy majd a túloldalra jól menjünk mi át. S most újra csilingel a sárga villamos, a városba lüktet az élet most. Szívünk a város szívével dobog, szemedbe nézek és boldog vagyok.

fáradt olajgyűjtéssel évente 5 millió kilogramm olajat mentetünk meg tervgazdálkodásunknak. Gyűjtsd a fáradt olajat! Átveszi az Áfort ásvány olajforgalmi vállalat.

monsieur très amoureux, me propose une vie de rêve.

Igaz, hogy bánsz néha, de érzem, hogy szeret, és ez az érzés erősebb mindennél. Akkor sem mennék el, ha mondanád, mehetsz,

tudj velem akármi, nem tudlak elhagyni, örökké mellette szeretnék maradni, látni, hogy mosolyog.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Én vagyok a varázsló, a két szemem varázsló. Gyertek elő, gyertek, serben lakó lelkek.
2: Ihol van az árpa, magyar föld áldása?
3: Én a komló vagyok, nyugodalmat adok.
4: Cseré lesz a nevem, én a ser megérlelem.
5: B1 vitamin Ö, egészség és erő.
2: Öltözködtem fehérbe, én vagyok a fehérje.
6: Itt a szénsav koma, nem nyugszik ez soha.
7: Kalória kell néked, ettől hevül a véred.

zavart vagyok, a gondjaim nagyok, de szemem úgy ragyog nékem. Egy lányt imádok én, esténként várom én, és úgy kívánom őt régen. Hogy becézzem őt, ezt a drága nőt, csumpi kisböbő, ez nagy fejtörő, mondjam, hogy dundili, megsértődik tuti, s kijelenti, hogy ő prunyki. Hogy becézzelek, hadd, hogy nézzelek, mi is illik te rá, lám a két szemed mindig rá.

hogy becézzelek, hadd, hogy nézzelek, mi is illik te rád. Jól tudtam eddig én, mint régi aglegény, mit szeret egy szegény kislány. Mondtam egy állatot, és ez az állapot azonnal már hatott is rám. Mókusom te vagy, kis libám maradj, őzikém, cicám, légy a kis kutyám, flamingó pávián, ezt mondtam hajdanán, de vajon mit mondjak néked? Hogy becézzelek, hadd, hogy nézzelek, mi is illik te rád? Lám a két szemed mindig rám neved, de komoly a csókos szál. Oly, ezer színű a lényed, nincs mi kifejezne téged. Hogy becézzelek, hadd, hogy nézzelek, mi is illik te rád? Bár költő nem vagyok, de annyit mondhatok, hogy a hasonlatok rosszak. Amiket mondanak, ezrével ontanak, és ilyet írnak naphosszat. Tölgyfa vagy babám, zöld szemet platán, arcot kis virág, mit a szúkirág, a szád aranykehely, a súlyod zappehely, s a hajad lág, mint a szellő. Hogy becézzelek, hadd, hogy nézzelek, mi is illik te rád? Lám a két szemed mindig rám nevet, de komolyan.

0: Hely szerint a lányok szíve olyan, mint a vaj.
1: Könnyen megterem, benn a szerelem, mit tagadja, megtörtént ez megbizon velem.
0: Az idő halad,
1: egy nő megmarad,

0: Be kell, hogy menjünk ebbe a kiállítási csarnokba.
1: Miért?
0: Piros és kék neonfények csillognak, és zene is szól, itt valami rádióról.
1: Hát ez tetszik magának. Remélem, hogy itt is tanulunk valamit.
0: Ezek lámpák, rádió lámpák.
1: Igen.
0: Ez úgy látszik egy rádiónak a belső berendezése.
1: Nagyon maga, ma egész rádiós, de milyen lámpák? Embernagyságú lámpák. És alatt a színesen világító neoncsövek. Ez egy rádiókészülék?
2: Igen, ez egy hálózati rádiókészülék, egy 2 plusz 1 lámpás hálózati rádiókészülék.
1: Ezek az égő neoncsövek mit mutatnak?
2: Ezek az égő neoncsövek mutatják a hálózatba menő áramnak, illetve az antennáról a rádióban végbe menő áramnak az útját. Mégpedig a tekercstől a transformátoron keresztül a lámpák felerősítésével egészen a hangszóról.
1: Igen.
0: Ott azon a háztetőn azok a hullámok, a hanghullámok, amiket bemutatnak ilyen...
2: Azok az elektromos hullámok, amiknek a villanását itt látjuk, igen.
1: Legalább látja most már a hullámoknak az alakját, azok valóban olyan alakulak. Itt nagyon szellemesen lehet követni az erős áramnak az útját, aztán a rádió hullámoknak, és még a beszéd hullámoknak is az útját. És ottan, mit gondol, mi az a villódó fény a lámpák belsejében?
2: Ez a villódó fény, ez az elektromos emisszió, az elektronoknak az áramlása a rácson keresztül.
1: Na igen, Nagyászontól kérdeztem, és kolléga úr felállt, hiszen tudtam, hogy tudja. Most mi van még itt érdekes?
0: Elhalványodott az a szál, az mit jelent?
1: Na igen, tényleg halvány lett az izzószál, vagy
2: az
1: baj van.
2: Az elhalványítása azt jelenti, hogy a lámpának a teljesítőképessége romlik, és a lámpa kicserélésre szól.
3: Csúcsforgalmi időszakban fölöslegesen ne beszéljünk. Foglalt jelzésnél azonnal tegyük le a kagylót, és csak néhány perc múlva hívjunk újra. A telefon mindannyiunk nélkülözhetetlen munkatársa, és tervteljesítésünk egyik legfontosabb segítőeszköze. Telefonálj röviden!

0: Follow us also on Facebook for the latest news of our 12-channel radio.
1: A legszebb és legolcsóbb képes hetilap a Képes Világ. Minden kézben képes világ legyen.

kívánok az uraknak, jó estét! Remélem jól mulatnak, csak tessék! Én keresek egy ember, egy férfi, hogy mi az oka ennek,

megengedi egy percre, ha kérem, hogy ide üljek önhöz.

Éppen kis türelmet kérek, igazán komoly ügy, amiről beszélek. Épp oly fontos nékem is, mint néked. Füledet jól hegyez, hogy ezt megjegyez. Szereted, szakikám, a finom pókort, szeret áll.

beszélek, igazán komoly ügy, amiről beszélek. Épp oly fontos, nékem is, mint néked, füledet jól hegyez, hogy ezt megjegyez. Szereted, takikám, ha finom.

0: minden dolgozó útmutatója, százezrek kenyere, a szabad nép.
1: EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
2: Beleharangoznak szerte Magyarországon. Ez a harangszó a nándorfehérvári hősökre emlékeztet. Emlékezzünk élő hőseinkre, drága sebesültjeinkre és a megszentelt új hősi hancokra, hiszen ismét harcol a magyar. Az önvédelem adta kezébe a fegyvert, és ő bátran elfogadta. A haza határaiért veszélyben forog a magyar katona élete. Könyörögjünk értük s itthoni szeretteikért. Kérjük az Istent, védje meg a jó magyar fegyver, a drága magyar életet, vigye győzelemre a magyar honvédek zászlóit.

Rád van szóval telefonon, üldöznek a nők, és egytől egyig azzal gyilkolt legyen nő. Nincs más ellenszerem, átjött kirétesen, mégis te leszel a következő. Nem nősülök soha, nem nősülök soha, nem nősülök egyáltalán. És nem győz meg a papa, s nem főz meg a mama, sem szüretelő, sem szüretszán, akkor sem nősülök soha, a Vénuszi csoda, a Darius papágyulány. De hogyha te akarsz, a kis ujjadra csavar, és nem kell semmi hozomány,

往南京买山根，你的米，干净，都是俺是老公爹，俺爹的是买山窝。

0: mikor legyőztek, a Mr. Longtons Amerikában a Roosevelt. Divatba jött egy különös új tánc, mitől a szívem te megtel.
1: Kötel a farsal, mikor e tánc már kötelező lesz a gálon. Te is tudod majd, kicsit nehéz már, ha figyeled, hogy csinálom.
0: Zompotata, hotta, this is the black book. Ez az a ritmus, mi most kell, amit a Metro, Gold és a Mayer járnak örömmel.
1: It's the black hole, hogy a lép a színesnél, hogy a hám level a telepben, meg rosszi vettél.
0: De most hozta mestre a Fox híradó.
1: Átjárd minden este,
0: mert ez a népé

betét. Gyűlölöm az emlékedet, ez a pár nap mi volt neked? Kinek felelsz, kinek bűnhödsz érte? Gyűlölöm már életembe mindig tekintetett puha nagy bilincsét, szemed sarkán azt a vásod, azt a rejtett mosolygásod, azt a hívó titkos kicsit.

Kezem betéve. Akármilyen csoda szép volt, az volt a baj.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Csíkszabó László beszélgetése következik Babits Mihállyal, a Sanremo-i díj nyertesével. Részben hangfelvétel.
2: Kedves barátom, mikor kezdtél olasz irodalommal foglalkozni?
1: Igazából nem is az olasz irodalom volt az, amivel foglalkozni kezdtem. Dante volt az. Igen, mindjárt is egyenesen Dante. Vidéki diák volt, amikor először elém került fordításban. Mint a ködön át láttam volna valami könyörűt.

kicsi összebújnánk csendben, majd valahol a foxim két hete nem akar enni. Egész nap sír egy kis pincsi után, az meg a szomszéd

A haladó ember kultúrforrása az élet és tudomány. Szórakoztatva tanít az élet és tudomány. A természet és tudomány minden kérdésére választ ad az élet és tudomány. Általános műveltséget nyújt az élet és tudomány. Élet és tudomány a legolcsóbb képes hetilap. Ára 80 fillér.

Tudtam azt, hogy nem tart örökké semmi, nekünk is egyszer búcsúzni kell. Előre készültem rá, hogy ne fájjon úgy.

Restas for valaki a légből él. Alhatsz itt csodára hé, trinkolhatsz akár noé, lukolhatsz hurrá, hoé, nyugé.

az megkérdezi tőled, hogy mit jelent a jel. Te mosolyogsz csak rajta, és így szól.

specialista munkaversennyel termeljük a szebbnél szebb textilanyagokat és jószabású divatos ruhákat. Emelkedő életszínvonal. Mind több és több árut termelünk. Porcellán és üveggyártásunk művészi termékei között válogathat tetszése szerint.

jobban mérték után sem készülhet, de ha anyagra van szüksége, az is nagy választékban áll rendelkezésére. Előrékenység és udvariasság jellemzi a szocialista kereskedelmet. Rádiót, hanglemezt, háztartási cikket,

van egy dunaparti favillám, ritkán üt csak bele a villám, jöjjön oda baba, úgyis tudom magad régen spórolnám. Elmegyünk majd vadul evezni, angyalkámnak fogom nevezni, és ha puszit akar, egy csöppet se zavar, tessék szerezni.

lámpa, sol keresem az igazití. Érzem, hogy megtalálom még az idén, kinek a szíve, lelke, mótás, kedve, csak az enyém.

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Mindenem az ideáltól való. Ideál, Terészkörút 44, Britannia szállóval szemben.

Allah Allah.